Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompeibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel, de egész életetekben bízzatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket. A testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította a 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezeink keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai Város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompeji hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A Campaniai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermeke iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szentatya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szentatya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompeji kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: A pompeji szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leópápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyé teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződése elírta, az eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel és pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a szent titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a fele barát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola, és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egyéves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa Pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezerszínű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rádió bizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek és zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori ter kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szent Atya. Mindenek előtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világ

0: iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Vigil Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást. Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya a beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szentatya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szentatya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire

0: che la Chiesa a Napoli è un collante.
1: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik, áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szentatya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára. Majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
0: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
1: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szentatya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
2: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szentatya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne, az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a tőrő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűk szavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása, a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében, az emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítmányhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezerszínű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hasson át a társadalmi életet. A Szent Atya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rágyóbizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek és zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori ter kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenekelőtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden emberi és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről, amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelkipásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Figyül Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közben járására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi, ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást! Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya a beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szentatya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szentatya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szentatya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára. Majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
1: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szentatya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynője kegyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt, na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözíti 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismeri beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselést.

a Vatikán Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!